az időt szóval. Datek nojt vir prát, mák mejstem marstel. Sustet